Még sötét, lehunyt a szemét, lehunyt a szemét, sötét az ég. Társad a nap, elfáradt talán, elfáradt talán az útja során.

Bana tutan ürüm utan. Tarç bir henüz bölç ki megal, utak elet, utak utan. Ne gondolj másra, hunyd le szemed,